Radio Energik. Radio Energik. To je nová muzika. Radio Energik.

Radio Energy. Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika. Gimme, gimme.